0: kivégzni a támadás egyé, bármilyen mártas érintetén fel. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Saudi, bárkumbász, néma, húza, vagy kínű viszont.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

siente kata ita iha koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbit atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

0: Kinek szene támogva hegyő, bármiben már beszélített hinkat. No, mi a bele? A fejtegyövete, Szaudi, bárkom lelszínén a húzá, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: ki sünnet tanulmányi dél, bármilyen máta szerített infat, no, mi a bele, a fejte gyövete, szaudi, bárkum lászínén, a húza, vagy kínűk sünnet.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, khusus turi sentral Kampung Alor Dili,